velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Hi everybody, this is David Guetta and you're listening to my new single.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Fun FM Rádió.
3: Fun FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Phoenix zene.

0: ki a kedvence? A hoki? A sör? És a fenefen? Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
1: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, Brooklyn Bandit. This is our new single.
1: Fan FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: 92.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány apró változtatás az otthonodban, a Dedemánban most a 12 wattos DOTS LED mennyezeti lámpa csak 24 lej 90 bani, valamint az összecsukható ruhaállvány csak 79 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Az XXL 7 visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra! A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonát eleme átsós lében 39,99 baniért és 16x50 ml-es Bongelati minipálcikás vegyes fagylaltot 20x35 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai XXL görögdénye kilója 99 bani, és a piros alma kilója 3,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottam.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.

0: Espresso macchiato.
1: Az XXL hét visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra! A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonát eleme álcsós lében 39,99 baniért és 16x50 ml-es Bongelati minipálcikás vegyes fagylaltot 20x35 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, 15 éve igazán megéri!
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy elegáns otthon, a Dedevánban most a 60x120 cm-es Morix Green porcelánpadlólap márványhatású kivitelben négyzetméterre csak 60x90 bani. Dedeván, segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Reklámot hallottak.

0: Fun FM Rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: A következő járra meg lesz a csípe!
1: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a

0: Gyógyszertárakban. Kálmocsup. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Reklámot hallottak.

0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhá a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhá, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertéskaraj 100 g-onként 1,59 bani a Lidl Plus-szal, az 1 kg-os Bellarom Espresso kremozó szemes kávé 49,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 100 ml-es Sensodyne fogkrém 15,59 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. 3 napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
3: Reklámot hallottak.

hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mit nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: fáj, remegni a félek. Éreznéd élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék minősülnek.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány apró változtatás az otthonodban, a Dedemánban most a 12 wattos DOTS LED mennyezeti lámpa csak 24 lej 90 bani, valamint az összecsukható ruhaállvány csak 79 lej. Dedemán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai XXL görögdénye kilója 99 bani, és a piros alma kilója 3,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
4: Fun FM.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertéskaraj 100 g-onként 1,59 bani a Lidl Plus-szal, az 1 kg-os Bellarom Espresso kremozó szemes kávé 49,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 100 ml-es Sensodyne fokrém 15,59 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Reklámot hallott.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig Zene.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: to the hits faster.
1: All the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Nem számít, hova visz ez az út el. A sötét felhőket az égről fújd el. Poros utakon és ösvények mentén, ha nem mennék, az nem is én lennék. Saját magam keresem ezen az úton.

Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy elegáns otthon, a Dedevánban most a 60x120 cm-es Morix Green porcelánpadlólap márványhatású kivitelben négyzetméterre csak 61,90 bani. Dedeván. Segít, hogy terveid valóra váljanak.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: szép.
1: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sunt.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány apró változtatás az otthonodban, a Dedemánban most a 12 wattos DOTS LED mennyezeti lámpa csak 24 lej 90 bani, valamint az összecsukható ruhaállvány csak 79 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Reklámot hallottak.

0: mindent a fülnek.
1: Fan FM Rádió. Fülix zene. Fan FM.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda, a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda. Tekerj ránk. Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
2: Főnék zene. Fun FM.

0: jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. 3 napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
1: Reklámot hallottak.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Félig.
1: Fun FM Rádió. Félig zene.
0: Félig zene.
2: Fun FM, Fun FM.
0: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
1: Félig zene.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM. És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.

Fültől fülig. Fan FM. Mindent a fülnek. Fan FM.

A nagy ragadozókkal való együttélés mindannyiunk közös ügye. Ha ön is találkozott már medvével, vagy tapasztalta a jelenlétük okozta kihívásokat, most ön is elmondhatja a véleményét. Az Európai Bizottság felülvizsgálja a természetvédelmi szabályozást, és várja a lakosság tapasztalatait is. Hargita megye tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete arra biztat minden érintettet, hogy töltse ki a kérdőívet az urshargita.ro weboldalon augusztus 10-ig. Segítsünk együtt, hogy az Európai Unió jövőbeli döntései a helyi tapasztalatokra is épüljenek.

Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Köszös szívem átverújra, megcsal aztán hozzám bújna boldogság, de hogy csukul.

0: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Adudan Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.

0: Bellis Sertés Karaj 100 g-onként 1,59 bani a Lidl Plus-szal, az 1 kg-os Bellarom Espresso kremozó szemes kávé 49,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 100 ml-es Sensodyne fogkrém 15,59 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. 3 napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
2: Reklámot hallottak.

A nagy ragadozókkal való együttélés mindannyiunk közös ügye. Ha ön is találkozott már medvével, vagy tapasztalta a jelenlétük okozta kihívásokat, most ön is elmondhatja a véleményét. Az Európai Bizottság felülvizsgálja a természetvédelmi szabályozást, és várja a lakosság tapasztalatait is. Hargita megye tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete arra biztat minden érintettet, hogy töltse ki a kérdőívet az orszhargita.ro weboldalon augusztus 10-ig. Segítsünk együtt, hogy az Európai Unió jövőbeli döntései a helyi tapasztalatokra is épüljenek.

0: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Marcel, jön anyám. Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás náthatüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősül.
2: Az XXL hét visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra! A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonát eleme átsós lében 39,99 baniért és 16x50 ml-es Bongelati mini pálcikás vegyes fagylaltot 20 lej 35 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Ne ülj, mint Don, a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A lejárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
0: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
4: Reklámot hallottak.

A nagy ragadozókkal való együttélés mindannyiunk közös ügye. Ha ön is találkozott már medvével, vagy tapasztalta a jelenlétük okozta kihívásokat, most ön is elmondhatja a véleményét. Az Európai Bizottság felülvizsgálja a természetvédelmi szabályozást, és várja a lakosság tapasztalatait is. Hargita megye tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete arra biztat minden érintettet, hogy töltse ki a kérdőívet az orszhargita.ro weboldalon augusztus 10-ig. Segítsünk együtt, hogy az Európai Unió jövőbeli döntései a helyi tapasztalatokra is épüljenek.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai XXL görögdénye kilója 99 bani, és a piros alma kilója 3,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: Reklámot hallottak.

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kisszel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: A legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: A nagy ragadozókkal való együttélés mindannyiunk közös ügye. Ha ön is találkozott már medvével, vagy tapasztalta a jelenlétük okozta kihívásokat, most ön is elmondhatja a véleményét. Az Európai Bizottság felülvizsgálja a természetvédelmi szabályozást, és várja a lakosság tapasztalatait is. Hargita megye tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete arra biztat minden érintettet, hogy töltse ki a kérdőívet az orszhargita.ro weboldalon augusztus 10-ig. Segítsünk együtt, hogy az Európai Unió jövőbeli döntései a helyi tapasztalatokra is épüljenek.

0: Deluxe Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Deluxe Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
6: Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Kevesebb duma, több zene. Fun FM.
1: 80-as évjárat 8-tól minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

nagy ragadozókkal való együttélés mindannyiunk közös ügye. Ha ön is találkozott már medvével, vagy tapasztalta a jelenlétük okozta kihívásokat, most ön is elmondhatja a véleményét. Az Európai Bizottság felülvizsgálja a természetvédelmi szabályozást, és várja a lakosság tapasztalatait is. Hargita megye tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete arra biztat minden érintettet, hogy töltse ki a kérdőívet az orszhargita.ro weboldalon augusztus 10-ig. Segítsünk együtt, hogy az Európai Unió jövőbeli döntései a helyi tapasztalatokra is épüljenek.

0: Max Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
0: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
3: Kézzel keverve.
0: Max Funk Black Mix.
4: A Max Funk Radio Mix műsora.
3: Funk Radio.
4: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Star FM Rádió. Főleg zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Főleg zene.

0: húzza. Bejön zárva.
1: A jóból sosem elég magyar zenék órája.
2: Megállás nélkül. Fan FM.

végét, mindig előre, csak jöjj velem. Távol van egy fehér vitorla, hozzám vezessen, jöjj kedvesem.

0: jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
2: A nagy ragadozókkal való együttélés mindannyiunk közös ügye. Ha ön is találkozott már medvével, vagy tapasztalta a jelenlétük okozta kihívásokat, most ön is elmondhatja a véleményét. Az Európai Bizottság felülvizsgálja a természetvédelmi szabályozást, és várja a lakosság tapasztalatait is. Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete arra biztat minden érintettet, hogy töltse ki a kérdőívet az urshargita.ro weboldalon augusztus 10-ig. Segítsünk együtt, hogy az Európai Unió jövőbeli döntései a helyi tapasztalatokra is épüljenek.

0: Max Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Max Funk Black Mix.
5: A Max Funk Radio Mix műsora.
4: Max Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Ez a Magyar Zenék órája. Fülig zene, fülig magyar. Ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
4: Lux Funk.

0: Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: A Lux Funk Rádió Mix műsora.
2: Lux Funk Radio.
0: Bővebb info a műsorról
3: www.luxfunk.com. A Black Mixben a Lux Funk DJ.

0: Yes!
1: A Lex Funk Black Mix.
2: Lex Funk Black Mix.
1: A Lex Funk Rádió Mix műsora.
0: Lex Funk Radio.
1: Bővebb info a műsorról www.lexfunk.com.
3: A Black Mixben a Lex Funk DJ.
1: Diva Fett DJ.

0: A Lex Funk Black Mix.
1: Lex Funk Black Mix.
0: A Lex Funk Rádió Mix műsora.
2: Lex Funk Radio.
0: Bővebb info a műsorról
3: www.lexfunk.com. A Black Mixben a Lex Funk DJ.
0: Dimo Fat DJ.

0: Ez volt a Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: A Lux Funk Rádió Mix műsora.
2: Lux Funk Radio.
0: A Fun FM-en. Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com
2: www.luxfunk.com.
3: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM Rádió.
0: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM Rádió. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene.
0: Fun FM Rádió.
4: Jelentjük abszurd viszonya. Beleles nem van-e, merszem még. Új dallam, hát ez micsoda. Idegen

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM. Fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM Rádió.

0: Fültől fülig.
1: Fun FM rádió. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fun FM. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: A legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

Brown eyes. Csíkszereda, tekerj ránk! Csak tekered, húzol engem. Ha FM, az Fun FM. És pont! Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te...

0: Fun FM rádió
1: bárhol, bármikor,
0: éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbak

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Fülig. Fan FM. FM 87.6.

Fültől fülig Fan FM. High on you. FM 87.6.